0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: aktarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Bob Tarisznye.hu.
1: Ez egy újabb sláger.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Pop Tarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: étel! Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: Hey, DJ, listen to the rhythm.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörköm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Rosszabb.
1: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
2: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: kapcsoljuk külső stúdiónkat. A mikrofonnál Fodor János.
1: Nincs szenzáció. Nincs sztár. Nincs celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este. Fodor.

0: What about these guitars from Mike Baker and Christian Phillips?
1: A Tapsörnek is szólt. Köszönöm, hogyha hallgat. Hallgató függő, hallgató néha belehallgató, és hallgató véletlenül illetévet. Mindenkinek köszönöm, hogy itt van, engem úgy hívnak, hogy Fodor János. Ennek a műsornak már sok-sok éve, nagyon sok éve. Az a címe, hogy Fodrok, két rádió állomáson is hallhatják ezt a műsort. Most itt élő egyenesben 2026. 5. hó 26-án a Poptarisznyában, és néhány nappal később, majd pénteken este, ugyanebben az időpontban, este 8 órától a Rádió Bézsen. Hát tényleg örülök, hogy együtt vagyunk ezen a csodálatos nyári kánikulai napon. Úgyhogy nincs más dolgunk, mint most este egy kicsit pihenni, nem igaz? Aki dolgozott azért, aki egész nap csak a meleget kerülgette annak azért, érezzék jól magukat, fogjanak egy pohár üdítőt, egy fröccsöt, egy pohár sört, vagy épp csak egy pohár csapvizet, vagy egy hideg teát, bármit, és élvezzük együtt ezt az estét közösen. A mai zenei válogatás vegyes lesz. Lesznek persze gyorsabb és lassabb számok is. A dolog lényege, hogy ha véletlenül olyat raknék be, ami nekem menet közben mégis nem nyeri el a tetszésemet, akkor azonnal lekeverem. Úgyhogy teljes önkény. Itt ebben a műsorban csak olyan zeneszámokat fog meghallgatni, amik nekem tetszenek. Induljunk! Rajta!

ezt a dalt azért gondoltam lejátszani, mert rögezmésen akarom elítetni másokkal, és persze magammal is időnként, hogy csodálatos ez a világ. Nagyon-nagyon jó dolgok vannak, és hát persze nagyon sok szomorúság is. És vannak nagy veszteségeink, és vannak nagyon nehéz útjaink, amiket együtt járunk gyakorta végig, és bizony vannak magányos utak is, de ezzel együtt, mindennel együtt azt gondolom, hogy tényleg csodálatos a világ. Most egy hölgyet fogunk hallani, aki egykor nagyon csodálatos volt, véletlen még most is, én nagyon-nagyon régen láttam, és nem is vagyok benne biztos, hogy valaha is itt leforgattam dalát ebben a műsorban, Shakira. Hát ez egy tangó, és arra gondoltam, hogy ha másért nem, akkor hát képzeletben legalább táncolhatnánk egyet, úgyhogy hölgyem, fölkérem.

Ahogy mondani szokták, ezt a számot is kétszer hallottuk, először is. De kicsit lassítok a tempón, és már is megyünk tovább. Valami gyönyörűség jön most, amit mindenki ismer, szerintem legalábbis.

Elvis Costello. Után jöjjön egy magyar előadó, Cserháti Zsuzsa. Egy elképesztő CD van a kezemben, pontosabban négy. Igen, ez egy négyes kiadás. És olyan dalokat találok rajta, hogy 1970-es évek elejéről mindenféle nagyon izgalmas dal, de én mégis most úgy döntöttem, hogy a legismertebbek közül is talán a leget forgatom le önöknek. Közreműködik az Európa Együttes és a Magyar Rádió Vonos Táncenekara, vezényel, talán még emlékeznek a nevére, Gyulai Gál János, a felvétel 1978-ban készült.

0: egy nyugodt hang, Fodor. És egy nyugodt műsor, Fodrok.
1: Hát remélem legalábbis sok izgalom van amúgy a világban körülöttünk, aki például ma nézte a parlamenti közvetítéseket, hát még szórakozni is tudott, talán igazán izgalmas a közélet manapság. És hogy mi lesz itt még, hát az a nagy kérdés. De hát optimista vagyok, miért ne bízzak abba, hogy minden rossznál van jobb, miközben persze az összes élettapasztalatom azt súgja, hogy minden rossznál van rosszabb, de ne ez utóbbi mondatra figyeljenek, egészen másra koncentráljanak. Például erre a gyönyörűséges dalra. Régi, nagyon régi Joe Cocker, és ehhez személyes élményem is kötődik, talán a dal után majd elmondom.

Joker-kereső. Voltak éjszakák, talán 1990-et írtuk, de lehet, hogy 91-ben volt, több évig voltam ugyanis a Sió TV, az első magyar kereskedelmi csatornának a főnöke, vagy főszerkesztő, vagy hogy is mondják ezt, és nyaranta lementem Siófokra, és ott egy fantasztikus élményem volt, ami nem csak ehhez a zeneszámhoz kötődik, hanem az a csapathoz, akikkel csináltuk mi annak idén azt a televíziót. Maroknyian voltunk szinte, tényleg nagyon-nagyon kevesen. Délután kezdődött az adás, és éjjel kettő után fejeződött általában be, és aztán mentem haza. Vagy nem közvetlenül haza, mert emlékszem, hogy levezettem még a stresszt, a feszültséget egy gyúzzal, mert én nem nagyon iszom alkohol, de bementem akkor egy nagyon kedves, ott megismert barátomhoz, akinek éjszaka is nyitva volt még a bárja, igen, ez egy bár volt, és ott elszopogattam egy gyúzt, ott voltam még egy fél órát, hát egy órát, és utána mentem haza, és emlékszem, hogy az a lakás, amit akkor ott nekem béreltek, amiben laktam, az baromi üres volt, és amikor otthon voltam, akkor mindig fölraktam valami zenét hallgatni, és ez a dal, amit az imént hallottunk, ez nagyon sokszor pörgött akkor, és kellőképpen tudtam szomorkodni is ott a nagy magányomban néha. De hát nyilván csak azért mondtam el ezt az emléket, hogy arra késztessem önöket, hogy ha bármelyik felvételt hallják, és arról beugrik egy kép, egy illat, egy megélt emlék, akkor nyugodtan nosztalgiázzanak. Az jó dolog. Jöjjön a Santana együttes.

hallgattam, mint ön is, a dalokat itt a Fotrok című műsorban, és arra gondoltam, hogy jól vagyok. Hogy örülnem kell annak, hogy megvagyok. És erről eszembe jutott egy dalszöveg, egy bugyuta dalszöveg, nem fogom most a dalt lejátszani, de elmondom, hogy úgy kezdődik, ugye, hogy kösz, jól vagyok, egész nap fagyizom, hogy mondjam el, ez kitölti az életem. A tejszínhabos mogyoró az jó dolog, a puncs az nagyon kell, lassan olvad a nyelvemen, és aztán nem mondom, elmondom a refrént is, mert nyalni csak úgy lehet, hogy élvezzük az ízeket. A fagylaltról beszéltem.

mit szólnának egy kicsit keményebb muzsikához? Néha-néha ugye azért megengedem magamnak én is, hogy például egy Guns N' Roses felvételt itt lejátszunk magunknak, nekem, önöknek, és most is így teszek. Olyan rég hallgattam őket.

keep. And in or out of bed. A nő, kinek a felvételét lehet, hogy egy kicsit túl

Mert még világos van. Igen, 20 óra 50 és még világos van. És ezt a csodás előadónőt én valahogy mindig éjszaka szoktam hallgatni. Amikor már csak egy kis hangulat lámpa világít. Ez valahogy hozzátartozna egy pohár ital, szivar, vagy cigaretta, vagy legalább a füstje. Egy dob, meg egy zongora, nem több.

Ha játszana velem, akkor most figyeljen. Az motoszkál a fejembe, hogy amivel kezdtem is ezt a műsort, hogy csodálatos ez a világ, és ebből valahogy teljesen értetlen eljutottam odáig, hogy az élet szép. De néked magyarázzam. Ugye itt már is egy névnek be kell, hogy ugorjon, egy névbe kell, hogy ugorjon, és ez a rejtvény egyik része, hogy amikor azt mondom, hogy az élet szép, de néked magyarázzam, akkor kire gondolhatunk. De egy másik névre is kíváncsi vagyok, és az idézet, amit én különösen aktuálisnak tartok most, az ebben segít. Tehát összesen két névre vagyok kíváncsi, hogyha mind a kettőt tudják, csak akkor írják le ezt a két nevet. Egy név, nem név. Hidd el, az emberek buták. Szídnak, lenéznek, mert bakó vagyok. És a világért sem hinnék, hogy az, mi másnak szép, az asszony, a tavasz, a nap, a csillag, nékem is ragyog. Ha nem muszáj, légynek se ártok. Köztünk marad, a vérontást utálom. A pallosom karomnak idegen, a csöndet szeretem, meg a virágot. Galambok közt virágos szigetem, békés családi kör az álmom, derű és nyugalom parányi házban. Az élet szép, de néked magyarázzam. Szeressük egymást, Isten is arra rendelt. De annyi baj, gond nyomja ma az embert, nyögünk adót, aszályt és háborút, a legtöbbnek falat, kenyér se jut, kevés a méz és sok a medve. Ki él ma abból, amiből szeretne? Így értsd meg azt, hogy én szelíd költő lélek. Bakónak álltam, s a halálból élek. Két névre vagyok kíváncsi, hát hogyha tudják. És természetesen zenélek tovább.

kicsit segítek, jó? Elteljen jó, ez egy jó név, az egyik név megvan, igen, a néma Levendőből is. Ki mondta azt, amiből én idéztem, pontosabban hát a néma Leventéből idéztem, de kinek a szájába adta Helta Jenő mindazt, amit én elmondtam. Mi a neve a Bakónak? Az a második név.

egy kicsit magyarázom, hát, hogyha nem jött át, hogy miért mondtam, hogy nagyon is aktuális ez az idézet. Az utolsó két sort mondom el még egyszer, vagy hármat. Ugye ott volt egy mondat, hogy ki él ma abból, amiből szeretne. Így értsd meg azt, hogy én szelíd költői lélek, bakónak álltam, s a halálból élek. Azért aktuális mindez, gondolom én, mert annyian, de annyian magyarázzák, hogy miért csinálták azt, amit. Miközben szent meggyőződésem, hogy mondhatták volna, hogy másból akarok élni. Nem kell bakónak állni. Lehet mondani nemet, lehet más munkát keresni. De hát messze vagyok azért én attól, hogy ítélkezzek természetesen. Szóval két név, Helta Jenőt már elmondtam, és mi a neve a hóhérnak, már csak ennyit kéne tudnunk. De ha nem tudjuk, hát az is túlélhető. Én minden esetre már ami a zenéket illeti, megyek tovább, és lejátszom egy olyan felvételt, amit nagyon-nagyon kedveltem, még koncertjükre is elmentem.

Köszönöm, köszönöm, megvan a második név is bizony. Setét Lajos, a hóér. Jócsus és Károly, köszönöm.

Ha valaki elfeledte volna 1:10 is eltelt, mióta együtt vagyunk, feltéve, ha a kezetektől velem tart. A Poptarisznyi és a Rádió Bécs közös műsorát hallják. Nekem úgy hívnak, hogy Fodor János, és ennek a műsornak az a címe, hogy Fodrok.

legnagyobbak egyike. Hiány.

0: ízlés, minőség, egy régi hang. Hallgassa Fodort minden kedden este 8-tól 10-ig.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: És persze a Rádió Bézsen péntek esténként, ugyanebben az időben, 20 órától 22 óráig. Hát ránk esteledett. Egy olyan nap után vagyunk, amikor annak, akinek a városban volt dolga, és sokat kellett rohangálnia, annak nem biztos, hogy a legkellemesebb volt, mert 30 fokot is meghaladta a hőmérséklet, és azért az meleg. Az épületek között a városban a betonon az meleg. A szerencsésebbek, pláne akik vízparton vannak, hát azoknak persze öröm volt ez a mai nap, és vannak olyanok is, akiket nem viselt meg egyáltalán ez a meleg, nem betegek, nem öregek, és teljesen természetesnek veszik, hogy nyáron meleg van, de hát még csak tavasz van, és nagy a szárazság. Na, nekünk nincsen más dolgunk ebbe a szép estében, mint hogy kicsit magunkra figyeljünk, ha úgy tetszik, egy kicsit befelé forduljunk, és muzsikákat hallgassunk, gondolkodjunk, relaxáljunk, és készüljünk talán a holnapi, meg lehet, hogy nehéz napra.

0: Maximum 10 pont. Ön hányat ad? Fodrok kedesténként.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: És pénteken a Bécsben, és még ráér pontozni, bár ugye azok, akik rendszeresen hallgatnak, megszokhatták, hogy időről időre adom a lehetőséget, hogy a zenei kínálatról véleményt mondjanak mindössze egy, esetleg két számjeggyel. 1 és 10 között lehet pontozni, és értelemszerűen a nullához közelítő a legrosszabb, ami elképzelhető. És hát a csúcs, amit nem is biztos, hogy bármelyik műsor is megérdemel, az a 10-es, vagy az lenne esetleg a 10-es. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, ne fogják vissza magukat, hogyha kedvük van a véleményüket kifejezni, akkor tegyék meg. Én pedig zenében már is egy egészen furcsa, szerintem nagyon izgalmas és minőségi zenét kínálok. Íme.

Olyan jó, hogyha az ember tud más örömének örülni. Látszólag magánjellegű mindez, amit mondok, de szeretném, hogyha elemelnénk a konkréttól. A konkrét az nagyon egyszerű. Van egy táborról csodált ismerősöm, barátom, aki nagyon magas szinten űzi a szakmáját, mozgás terapeuta, gyógytornász, tehát még ezer más végzettség is van, ami ehhez kötődik, és mint megtudtam, most irodalom terápiával is foglalkozhat hivatalosan is, vagyis nem csak a test, hanem a lélek, az agy, az érzelem is kaphat valamit az irodalom segítségével, és mindkettőre szükségünk van nyilván, vagy mindháromra, hiszen mozgás, zene, irodalom, hát ez fantasztikus természetesen, úgyhogy gratulálok, és azt gondolom, hogy ez nem csak az én magánügyem és az én távolról tisztelt barátom ügye, hanem mindannyiunké, mert hogyha képesek vagyunk újabb és újabb erőfeszítéseket tenni, hogy valamit még megtanuljunk, hogy valamit hozzátegyünk, nem csak a saját okulásunkra, hanem azért, hogy másokon segítsünk, az egy nagy dolog, úgyhogy Natti, mert hogy ez az ő keresztneve, gratulálok. És hát mindenki másnak is még egyszer mondom, aki képes arra, hogy energiákat mozgósítson, és megtanuljon még valami újat. Úgyhogy örvendjünk. Halleluja!

És én erre a csodálatos dalra kell, hogy rábeszéljek most, mert a Bécs hallgatóitól szeretnék elköszönni. Köszönöm nektek, önöknek is a figyelmet.

Hát az utolsó dal előtt még elolvasom, amit Ari Károly írt, mert izgalmas. Azt mondja, azt írja, hogy hol vannak azok a daliás idők, amikor itt a Facebook üzenetek száma a 100-at is meghaladta egy-egy műsor alatt. Hány meg hány nevetés mögötte személyiséget láthattunk. Változik a hallgatóság. Úgy érzem, írja Ari Károly, hogy nagyjából egy-másfél évenként átalakulnak a nevek. Jönnek, hallgatnak, írnak, válaszolnak, elcsendesednek, és egyszer csak már mások veszik át a helyüket. Vajon mi lett velük, akik egykoron aktívak voltak? Ez egy érdekes kérdés, a jövő héten talán ezzel a témával fogok foglalkozni, hogy mi lett velünk, mi lett velük, mi lett veletek annyi év alatt, akik még itt vagytok ezen a földön. Végezetül egy csókkal szeretnék búcsúzni, de hát ezt a csókot Tom Jones segítségével tudom elküldeni. Legyen egy izgalmas éjszakájuk és egy nyugodt ébredésük. Remélem, hogy a jövő héten ismét találkozunk. Minden jót, Fodor János vagyok.

0: jövő héten is. Fodrok. Zene, gondolat, érzelem. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól 10-ig.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.

egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

thing without you.

0: Hungaritarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Egyszer fenn, egyszer fenn, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és lágerzenékkel.

0: Kaptalisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kaptalisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.